Lent dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Richtung die Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádióban.

műsorja, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

like this.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Kitangió Rádióban.

melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Mr. Stuart Kershaw.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmerdarabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Rádió. Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
3: A Gitanglio Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza! Így jó lesz.
4: Ha felkészültél,
5: még több zene.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
1: A Music Mix Box mikrofonja mögött. MC Csaba. MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mix Box MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.
3: 12 óra van.
4: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Bitang Jó Rádióban.
5: Az ön kedvencei. Otthon, otthon. Autóban. Vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Kilencvenes.

0: Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei, na meg a Bitangyó Rádió, Bitangyó zenékkel és veletek, valamint MC Csabával a stúdióban. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. 2026. május 16-át írunk, szombat van. A Botondok és a Mózesek ünneplik a mai napon a nevenapjukat. Isten éltesse őket, és természetesen a születésnaposokat se felejtsük el, őket is. Természetesen boldog születésnapot, vagy pedig boldog évfordulót bárkinek, akik hallgatják a rádiót, is ilyen van. Nos, jó étvágyat kívánok, az ebédhez ez egyébként benne van. Egy jó slágert hallottunk, mindjárt így az elején egy nagyon cuki sláger volt, egyébként mondhatom így is. David Guetta, I'm So Good című slágerével jön majd. Aztán Justin Timberlake, Sexy Back című slágerét indítottam. David Guetta és az I'm Good Blue című slágerrel fogunk szólni már. Itt elindult a háttérben, de vissza az elejére. Aztán rögtön pörögnek a jobb nejű slágerek, hiszen kaptam egy Viber üzenetet is. Nemrég egy hallgatóval, egy törzs hallgató, aki tulajdonképpen felvételről fogjuk majd természetesen lejátszani majd a hangját. De ezt egy kicsit később, előtte engedjétek meg, tehát hogy akkor kívánjak nagyon kellemes rádióhallgatást ebben a két órában, hiszen két hetente Music Mixbox MC Csabával itt a stúdióban, a Csak a Bitangyó Rádión. Szombaton déltől 14 óráig, másnap, vasárnap pedig, ahogy megszokhattátok, 14 órától 16 óráig. Jó slágerek lesznek itt, tehát még egyszer Like Lee jön majd itt magyarok közül, Pályán András. Aztán jön majd Paul Webster, itt lesz Eric Price, aztán Lady Gaga, Nijar és Florida, nagyon jó slágerek ebben az órában is, és a következő órában is természetesen, de ne menjünk ennyire előre, itt van tehát akkor, ahogy ígértem, David Guetta, I'm Good című slágere csak a Bitangyó Rádión.
1: Bitangyó Rádió.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Múlt és jelen kedves slágerei Bitangio Rádió, na, a vonalban pedig egy hölgyet köszönthetek, hiszen nemrég hívott itt a Viberen, igaz? Szia!
1: Igen, szia Csabi! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na, hogy telik a szombatod?
1: Esővel!
0: Esővel, itt nálunk is elég nagy borongós idő van egyébként, ha kinézek a stúdióból. Úgyhogy azért érdemes inkább a rádiót hallgatni és bent ülni a szobában vagy ilyen helyeken, igaz?
1: Igen.
0: Na?
1: Volt a szülinapom tegnap előtt.
0: Wow, születésnapod is volt. Na, Isten éltesse minden a rádión keresztül. Köszönöm, boldog születésnapot kívánok. Szabadna megkérdezem, hogy hányadik születésnapod volt?
1: Igen, 34.
0: Na, 34 éves lettél. Gratulálok hozzá. És igen, akkor kértél egy felvételt is, ha jól tudom.
1: Igen.
0: Na, akkor a tiéd az éter, tessék.
1: A Walmart... Szeretném kérni, a Walmart az Úristen című dalt, és küldeném Bartnak nagyon-nagyon sok szeretettel. Üzenem neki, hogy I love my friend.
0: Na, akkor biztosan értették a többiek, jó? Oké, érkezik a tőled kért felvétel nem sokára, jó? Köszönjük szépen! Nagyon köszönöm, további szép délutánt kívánok neked, hallgasd a rádiót!
2: Bitangio, Bitangio, Bitangio Rádió!

0: telefonálok, üzenem. De mi az, hogy hívta? El kell érni.
1: Én meg nem néztem az órát.
2: Bitangyó Rádió.

0: Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei szombat délutánban, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez, ha most fogyasztanánk azt a bizonyos ebédet. Jobbnál jobb slágerek, MC Csabával itt a stúdióban, és a Music Mixbox-al 12 órától 14 óráig. Elérhetőségeink vannak, léteznek, 0-39-82-96-68 Viber és SMS számunk, valamint a bitangyoradio.com. Ez a két elérhetőségeink van. Nos, akkor vágjunk bele a jobb zenékbe folytatásban is, hiszen itt várakoznak a jobbnál jobb zenék most is, csak a Bitangyó Rádión.
1: Bitangyó Rádió.

0: Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei itt a Bitangyó Rádió. Nézzük a chatfalon, egyébként kaptam egy üzenetet, megmondom őszintén, Maskurától, Maskura 67, aki itt van a rádió chatszobájában. Szeretném meglepni Katát születésnapja alkalmából a következő slágerrel, én pedig elárulom, hogy melyik dal lesz az, hiszen már itt el is indult. Pályer András, vagyis Pályer öcsi énekelt akkoriban egy gyönyörű régi olasz sláger, dolgozott fel Cosa Sei című slágerével, amit magyarra fordítva Áruld el című dalát. Ezt fogja nekünk Pályer András, Pályer öcsi elénekelni itt nálunk a Bitangyó Rádión. Csak Katának, csak Maskura kérésével itt nálunk a Bitangyó Rádión. Kata, még egyszer, Isten éltessen sokáig!
1: Bitangyó Rádió.

0: Még, de még nem késő, hiszen 3:41 előtt járunk 3 perccel a Bitangya Rádiót hallgatod. Nos, akkor időjárás. Túlnyomóan borult lesz az ég, azonban az északnyugati tájakon, valamint a Tiszántúlon szakadozhat felhőzet, és erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés. Összességében több felé számíthatunk csapadékra, tartós eső, zápor a keleti ország részben, zivatarok is kialakulhatnak. A Nyugat-Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, másutt legfeljebb élénk lehet a légmozgás. A zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nyugati felén 12 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul. A Tiszántúlon mérhetjük majd a 20 fok feletti értékeket. Késő estére már 9 és 16 fok közé hűl le majd a levegő.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Ez itt a Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel és a Music Mixbox-al déltől 14 óráig alatom műsorral, MC Csabával és a jobbnál jobb slágerekkel. Megérkezünk lassan az utolsó, második órához, melyben mutatom a következő zenét, amivel indítani fogom a következő órát.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
1: A Music Mix Box mikrofonja mögött. MC Csaba. MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mix Box MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
3: 13 óra van.
4: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Bitangyó Rádióban.
5: Az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió és a Music Mixbox. Itt a stúdióban pedig továbbra is MC Csaba. Köszönöm, hogy velem tartotok. 2026. május 16-án szombaton a Botondok és a Mózesek ünneplik a nevenapjukat, Isten éltesse a névnaposokat, a születésnaposokat. Nagyon jó slágerek voltak az elmúlt órákban, és ebben az órában is rengeteg új, jobbnál jobb slágereket fogok lejátszani, régebbieket, újakat. Elérhetőségeink továbbra is Viber és SMS formájában a 0639829668-as vagy a bitangyoradio.com. Itt a chat szobában is nagyon szépen köszönöm, jó a hangulat, és elég sokan vagyunk. Köszönöm nektek, itt a Bitangyó Rádió, hallgass továbbra is bennünket egészen 14 óráig MC Csabával és a Music Mixbox-szal.
1: Bitangyó Rádió.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, ez a Bitangyó Rádió, benne pedig a Music Mixbox. 13 óra 17 perckor egy jó sláger csendült fel nekünk. Méghozzá itt volt velünk a Creedence, egyik csodálatos, egy klasszikus slágere is. És ebben az órában is rengeteg sláger vár majd rátok. Itt van már is nem sokára felcsendül nekünk Stumbling In és a Creedle, valamint őt megelőzően pedig Sony és Cher egy jó klasszikusával lép az éterbe az I Got You Babe cím slágerével. Most rögtön itt nálunk a Bitangyó Rádió, nagyon jó rádió hallgatást kívánok nektek!
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Bitangyó Rádióban.

0: időjárás jelentést, és rögtön egy jó slágerrel folytatjuk. You Reption a 70-es és a 80-as évek közepette, méghozzá One Boy Ticket című slágerét fogom hozni rögtön, ő után pedig egy szintén egy klasszikus következik, majd Bernie Powell Oh No No című dalával, szintén egy klasszikus itt a Bitangyo Rádion.
1: Bitangyo Rádió.

0: Pazarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nyugati felén 12 és 16, máshogy 17 és 24 fok között alakul, a Tiszántúlon mérhetjük a 20 fok feletti értékeket, késő estére már 9 és 16 fok közé hülle majd a levegő.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Pitangó Rádióban.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei Bitangyó Rádió és Szombat délutánt kívánok minden nektek itt a Rádió Éter hullámán keresztül. A mikrofonnál egészen 14 óráig Enci Csaba 20 percen keresztül. Egy jó slágert hallhatunk, méghozzá Platinum, jó voltából még a 90-es évekből. Egy jó dalát méghozzá, aztán már is érkezik Irina Cara ide a Bitangyó Rádióba, már is szól a sláger elejétől a végéig. Itt nálunk a Bitangyó Rádión.
1: Bitangyó Rádió.

Írj nekem rá, what a feeling! Egy jó slágerit hallottuk a 80-as évekből itt nálunk a Bitangyó Rádión. Nézzük a várható program ajánlunkat a mai napra. 2026. május 16-a van szombat, és a mai napon 11 órától délig bezárólag egy órán keresztül Daily Rock Horse volt hallható. Déltől 14 óráig jó magam, MC Csaba és a Music Mixbox utánam következik. 14 órától 16 óráig Mókuska és a Minden, ami zene. Majd 16 órától 18 óráig Gabe Allen jön ide a stúdióba a hétvégi Dance Club-val. 18 órától 20 óráig bezárólag pedig Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora lesz majd hallható itt nálunk a Bitangyó Rádión. Itt nálunk pedig a rádióban itt Imagine Dragons és az Eyes Closed című slágerén érkezik.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Mi is felcsavarjuk azt a bizonyos szőnyeget nem sokára Mókuskának, hiszen ő következik ide a rádió stúdiójába, méghozzá a mai műsorával 16 órától 18 óráig. Déltől 14 óráig mi a Messzi Csaba és a Music Mixbox, 14-től 16 óráig Mókuska és a Minden, ami zene, 16 órától 18 óráig Gébelen és a hétvégi Dance Club, este 18 órától 20 óráig pedig Little Lion és a Hevesen Vegyesen lesz majd található. Ez a program ajánló itt nálunk a Bitangyo Rádion. Francesco Napoli egyenesen Olaszországból érkezik ide az éterbe.

Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei, nekem már csak annyi maradt hátra tényleg, hogy elköszönjek. Köszönöm szépen a mai figyelmet mindenkinek. Ne felejtsétek, két hetente Music Mixbox velem, MC Csabával itt a Bitangyó Rádió stúdiójában, a keverőknél MC Csaba, tehát egészen pontosan két hetente hétvégén így. Szombaton déltől 14 óráig, másnap vasárnap pedig 14 órától 16 óráig tartom műsorommal hallhattok engem. Elérhetőségeink továbbra is Viber és SMS formájában 06 3982 9668, bitangyoradio.com. Most vissza a zenéhez, én elköszönök, köszönöm szépen. Holnap találkozunk 14 órától, addig is kellemes estét, kellemes szórakozást, jó hétvégét, is vigyázzuk magunkra és egymásra. MC Csabát hallottátok, ciao ciao.

Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitang Jó Rádióban.

0: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
1: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
2: MC Csaba.
1: MC Csaba.
3: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
2: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
4: Mókus, mókus, mókus.

0: Bitangyó Rádió.
1: A mikrofonnál most Mókuska.
2: És nem csak Mókuska, mindenkinek nagyon szép délutánt kívánunk. A mikrofon mögött Mókuska, és itt van az én drágaságom is. Szia!
3: Visszatértem!
2: Igen, és ki vagy te?
3: Dori.
2: Itt van velem az én drága Dórikám is, mindenkinek nagyon szép délutánt kívánunk, ugye?
3: Igen.
2: És kellemes kikapcsolódást. És mit fogunk csinálni most? Imádkozni fogunk együtt, ugye?
3: Igen.
2: Mindenki le mellénk, és akkor jöhet az ima.

És azért természetesen köszöntünk mindenkit úgy is, hogy akiket látunk, tudjuk mondani a nevüket. Itt a mi kis oroszlánunk, szia-szia, itt van velünk MC Csaba is, kedves műsorvezető kollégám, aki az elmúlt 2 óra házigazdája volt. Köszönjük szépen, neked is a zenét, van 2 droidunk, itt van Ateszom, az én másik felem, aki úgy köszönt be nekem, hogy szia Bitangon, vagy nem is tudom, hogy valahogy így ezt. Velünk van Bubu, és ha minden igaz, itt van Bubu Káné is. Aztán velünk van Ducsi Dili, szia-szia, velünk van Kata, aki megdicsérte a képünket. Igen, hogyha a Dórikával jövök adásba, akkor olyan képet teszek ki, ahol itt van rajta a kisasszony is, mert nagyon örült neki, hogy jöhet egyébként. Velünk van Laránk is, itt van az én Mária barátnőm, puszi neked, ne fertíti, szia, és itt van velünk Pista is, illetve vannak külsős hallgatóink is, azt tudom, hogy Duki Dili, nem Duki Dili, hanem Buli Király Gyula itt van velünk, amúgy Duki Dili is. Egyéb cseten lévők, sziasztok, külsős hallgatók, hello, sziasztok! És remélem, ti imádkoztatok, míg mi beszéltünk, illetve én beszéltem.

0: No, miután kiimádkoztuk magunkat, jön egy újabb nagyszerű felvétel, hozom a Blue Systemtől a Romeo
1: és Julia.
0: Tehát kicsit nehezen megy a Romeo és Julia, de hát minden kezdet nehéz, így van, Dórikám. És azóta is próbálgatja, nem jön össze. Semmi baj. Gyere, mondjad, gyere, próbáld kimondani megint.
1: Romeo?
0: Ez már a Romeo és a Juliának a mixe, úgyhogy mi itt nagy munkában vagyunk a háttérben. Na, még egyszer megpróbál, Romeo és Julia.
1: Romero és Julia.
0: Romero. Van egy új nyelvtörőnk Dórikának, Romeo és Julia. Mondd ki még egyszer.
1: Romero.
0: Na, köszönjük szépen, ez így.

Kata csak tolja nekem a privát üzenetet, azt írja, hogy egy új, mit írtál, várja, mert új Kata ül itt veled szemben. Örülök neked, új Kata, de az a privátomból mász ki, kérlek szépen. Éppen adást próbálunk vezetni, és ott van a chat fal, és ott érezd jól magad, új Kata. Nekem itt most a kis műsorvezető kolléganőmmel, ha lehet így mondani, van dolgom,

0: A disztrakció bevegít nagy beszélgetések vannak. Szóval a következő zenénk a Lamberkertől fog érkezni. Mi lesz a címe?
1: Impossible.
0: Bizony. Csak olyan halk vagy, olyan messzire elmentél, de amúgy itt koncog mellettem folyamatosan a csepjány. Fogunk majd nézni időjárás jelentést, illetve megnézzük majd, hogy kik ünnepelgetnek ma. Nem tudom, maskuráék itt vannak ilyen háttérben, ha minden igaz, akkor éppen úton van.

Hát Kata, én csak annyit mondok neked, hogy oké, sokozat. Ha érted, hogy miről beszélek. Hát, ha nem adsz rá okot, akkor nem történik ilyen. És ha új Kata vagy, akkor ezt most meg fogod érteni. Én meg nagyon szépen megköszönöm, és örülök neki, hogy itt vagy velünk te is.

0: egy nagyon vidám kis hangvitalű zenét hoztam el nektek. Dórika, nézd, mi lesz ennek a címe. August Barrio egyébként az előadó, és ott van, hogy rád kocsint.
1: Rád kocsint.
0: Te tudsz kocsintani? De nem két szemmel, egy szemmel. Az a kettő. Egye, úgy, másikkal. Azzal is, ahogy ez, hogy csajszira vigyázni kell majd gyönyörű szép szemekkel. Úgy tud kocsintani, mint a 21.

0: Kata feltettek egy kérdést, azt kérdez, hogy beom majd ezt elduettezzük a Biton Tanin. Hát az a helyzet, hogy én nem járok semmiféle talira. Úgyhogy valószínű, hogy nem. Dórikámtól szeretnék kérdezni, gyerek közelebb, szóval ugye már lassan itt az év vége, már nem sok van hátra, ugye?
1: Igen, egy hónap.
0: Várod már a nyarat?
1: Igen.
0: És tudod már, hogy milyen lesz a bizonyítványod?
1: Nem.
0: Nem tudod? És van jó jegyed is, meg rossz is, hogy milyenek vannak?
1: Egyszer volt egy rossz, de a többi jó.
0: Akkor jó lesz a bizonyítványod, úgy néz ki?
1: Igen.
0: Ne bólogass, mert azt nem látják. Mindjárt kapcsolunk kamerát is. Szóval akkor az a lényeg, hogy várod a nyarat.
1: Igen.
0: Igen. Fogtok menni valahova? Tudod már?
1: Nem tudom.
0: Igen, Olivier hátulról megszólalt, hogy igen. Nem tudod még, hogy hova? Nem baj, majd össz van mihoz. Vagy jöttök.

Köszönöm hallgatóknak egy üzenet. A telefonom, amin írtok innen onnan, az a kicsi Dórikámnál van, mert hogy ő meg onnan hallgatja az adást, miközben velem együtt adásról. Úgyhogy nem tudok nektek visszaírni, visszatáncolni, ezért elnézést kérek, de érezzétek magatokat nagyon jól!

Kata, szerintem azt nem kellene elkezdeni, töröltem a képet, amit bedobtál. És akkor most van egy figyelmeztetés tőlem, aki nem szokott soha figyelmeztetni, se bannolni, se semmit. Bedobsz egy olyan képet, aki nem te vagy, és aláírod, hogy az te vagy. Hát láttunk már nem egyszer, nem kétszer. Közöd nincsen ahhoz a képhez. Úgyhogy ha új Kata, akkor mutasd már meg, hogy mennyire tudsz új lenni. Alfaville, megyünk tovább, ez a Forever Young.

0: 2026. hó 16-a van, amikor is vannak névnaposaink, és hogy kik ünnepelgethetnek ma, hogy hívják őket?
1: Botond, Mózes.
0: Mózes, így van, Botondok és a Mózesek. A Botond egy magyar eredetű férfi név, a jelentése buzogányos harcos, a Mózes egy héber eredetű férfi név, a jelentése vízből kihúzott. Kedves Botondok és kedves Mózesek, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek így az éteren keresztül. Közben Dórikám visszadugta a headsetet, és nagy élvezettel elkezdett táncolni, meg énekelni. Szóval... De biztos, hogy ő is boldog névnapot kíván.

0: és közben érkezett egy újabb hallgatónk, akit úgy hívnak, hogy...
1: Szia, Szörnyálla!
0: Így van, itt van velünk Szörnyálla! Üdvözlünk, érezd jól magad te is velünk! A mikrofon mögött Mókuskát hallhatod, és...
1: Dorit.

0: Családban nem egy bolond van, itt van több is. Én is azért születtem meg, hogy egyel többen legyünk.
1: Itt mindenki hülye!
2: Itt mindenki.

0: és akkor szóljon valami.
1: Egy kis rakrándor.
0: Let's twist again.

Azt nem értem, azért küldöd a képet, mert én az eredetit nem szeretem. Hát én nem foglalkozok a te képed, de meg igazából senkiével sem. Amit az előbb oda küldte és töröltem és szóltam érte, az viszont nagyon nem te voltál. Igazából elárul a profilképed, meg ugye nekem megvoltál Facebookon is, míg nem tiltottalak le. Na akkor gyertek, bitangyók! Rázzuk meg itt szombat délután, 14 óra 31 perc van, a mikrofonnál Mókuskán tartjátok, és itt van velem Dórika is, aki el van merengve, azt mondja, hogy ő ezt a zenét szokta hallgatni. Dúdolgatja itt mellettem. Az új papucskájában.

0: Na gyere, mondd el, hogy milyen papucskát kaptál a tesztőmagytől.
1: Ami van egy pici dínó.
0: Viszont, és milyen színű a papucskád?
1: Rózsaszín.
0: És az olivéré milyen?
1: Kék.
0: Kék, és azon is van pici dínó, ugye?
1: Igen.
0: Na, akkor ebbe a papucsba mutasd meg, hogy kell táncolni. Elkezd ugrálni, ezt ti nem látjátok. Nem. Nem, de amúgy jó táncos lenné, még szerse által már tapostad a lábam. Ja, amúgy meg tényleg táncos. Mit is táncolsz? Művészeti néptánc, vagy mi is az?
1: Ja, néptánc.
0: Néptáncol a gyerek. A Dórikám, és igen, az Oliver meg pontosan rock'n'rollra táncolt. A talcigálán.

0: Ha nem tudnád, akkor...
1: Miért lenne bennem gyűlölet? Érted? Tehát csak azért, mert indulatos vagyok. Igen, indulatos vagyok. Soha büdös életben nem tagadtam le, hogy indulatos vagyok. Agresszív vagyok, így van. Ha valaki bánt, úgy nyakon baszom, érted, hogy letekeredik a feje. Ez is igaz, tehát ezt se tagadtam meg sosem. Miért?
0: Dórikám megszólalt. Mama, mi ez is nevet?

drága kis oroszlánom, ezek a kis fiatal gyerkőcök, sajnos hozzáteszük, az iskolában sokkal-sokkal csúnyábbakat hallanak. Úgyhogy ez, amit itt most beadtam, hát ez ahhoz képest semmi. Hál' Istennek, Dórikám nem fogékony az ilyesmire.

0: és miután kiráztuk magunkból az összes mindenséget, még azt is, ami nem volt bennünk. Ezután mi következik?
1: Megőrülök, érted?
0: Értem.
1: Értem.
0: Én értem. Te érted? Én már nem értek semmit.
1: Én se.

MC Csabától elköszönünk, köszönöm szépen, hogy itt voltál eddig, és neked jó pihenést kívánunk. Aztán megérkezett a chatfalunkra Havai, szia Csajszim, csücs, le, érezd jól magad te is velünk. Pietrot és a megőrülök, érted?

0: Charlotte.
1: Csendbele, gyere már. Mit csináljunk fel a fodán? Látod, hogy nem gyűl. Hagyjuk itt a brandba.
0: Há, itt hagyjam a drágot, szvérem. Megadom a pisik, engedjetek el.
1: A múltkor is azt mondtad.
2: Jaj, de csúnya.
1: Meredjen
2: ki. Milyen büdös.
0: Ki?
2: Milyen kutyészhe?
0: Ki a büdös? Ó, ezért szertesz így fogok lenni, hajas Laci. Anyu, halljék meg, hogy tegnap elősztesz meg fölöttem, kedveszkém. Nem hazudok?
2: Hát akkor mi a ilyen szalszegú mure?
0: Há, én vagyok a szalszegú. Biztos megarulj ezzel, mert a szár közel van az úrodhoz. Egy cumit elfogadt?
1: Akkor, hogy álljon a büdös tojás. Meg cumiznád?
2: Jó, van már hagyja, Sanyi.
1: Hát, de még meg akar cumizni? Ne foglalkozzál vele, milyen csúnya.
2: Ide a pénzt.
0: Igen. Megkapom a szegét. Azonnal elviszem nektek. Anyu halljon meg, ha nem igaz.
2: De ha nem hozod el, eljövök.
3: Na, hát egy kis újabb szösszenet. Jó, hogy van, aki nem érti, hogy miről van. A következő zenénk pedig már itt is van Padödőtől, a szám címe...
4: Kiabálj!
3: Kata szeretne bocsánatot kérni mindenkitől. A zene nincs meg, de ne adjál.

0: No, miután kikiabáltuk magunkat, érkezik hozzá Pink Junior és Gina, és van egy zenéjük, aminek az a címe, hogy...
1: Szájjál, kismadár!
0: Igen, eredetileg ugye tudjuk, hogy a Republic énekelte. Pink Junior és Gina gondolt egyet, és feldolgozta. Ugye én úgy vagyok vele, hogy mindenből az eredeti a jó, de most azt mondom, hogy ez sem rossz. Szeretem. Küldjük mindenkinek nagyon sok szeretettel.

0: Közben megérkezett az én szépséges Petrusom is, szia Csajszikám, puszi, Atasz pedig azt írta be a csetre, na, akkor dalra fel a két műsorvezető duettjét hallhatjuk. Hát te lehet, hogy itt hallod, de nincsen bekapcsolva a mikrofon. Most kérdeztem a Dórikát, hogy van olyan zene, amit tud ő is énekelni, meg én is, aztán itt produkáltunk volna valamit, de azt mondja, hogy mit mondasz, van? Nincs?
1: Nem tudom.
0: Nem tudja.

0: Szia Petra!
1: Szia Kormos Pipi! Mi jól vagyunk, köszönjük szépen! Remélem, ti is jól vagytok, és sikerült az, amit írtál nekem a hétvégével kapcsolatban.

0: Megkérdeztem az Oliviert, hogy ő nem akarna énekelni velem együtt, rázza a fejét, nem? Hát ez van, ki van a mami kosarázva. Kati ezt írja, hogy Kata vagyok, én szeretek mindenkit. Nincs egy ilyen cuki lánya. Mi van? Jó. Na, hát akkor jöjjön az a zene.
1: Ez az az este!
0: Ez az a délután. Na figyeljetek, bitangyók! Mulat a mókuska, és a Dórika is, ugye? Dúj, dúj, dúj, dúj, de só dúj!

Hát én olyan szépen énekeltem, hogy a két kicsi az érdekesen nézett rám. Hát szépen most megy ki a szobából. Az összes kutya takaró volt. Hát igen, van egyfajta hangulat, amikor én bejövök adásba. Dúj, dúj, dúj, dúj, desu, dúj. Táncoljunk! Nem mehetünk még haza.

0: csókolom a szívedet. Csókolom én a te áldott szívedet. Duj, duj, duj, duj, de su duj, jaj, de nagyon zene. A folytatásban pedig itt van nekünk a Neoton Familia és
1: Medve Táncdal.
0: Bizony, a Maci fog majd táncolni nekünk. Meg ha minden igaz, Dórika is, ha meghallja, hogy melyik ez a zene egyébként, lehet, hogy ismered is.

Táncolt velem. Gyere, Dórika, járd a táncot velem. Járod a táncot? Nem? Dórika nem táncol most.

0: És most egy újabb óra, benne a legnagyobb slágerekkel.
1: Orsi.
2: És ha lemegy a nap, ezzel indítjuk a második óránkat. Igen, kicsit visszatartáson vagyok. Mert hát itt van mellettem Dórikám, amennyire tudom, visszafogom magam, annyira nem megy egyébként. De hát családon belül tudjuk, milyenek vagyunk.
3: Itt mindenki.

0: Na és akkor volt Osi, ha lemegy a nap. A folytatásban pedig mi fog forogni?
1: A film.
0: És hogy ki lesz, rögtön elmondjuk nektek, ha megtudjuk mi is. Péter Schramek.

És közben megszálltak minket a kutyusok. Most éppen a pici Milike, Olivért pedig a nonácska. És ha már elém került, hogy kik jönnek még a mai nap folyamán adásban, akkor gyorsan el is mondom nektek. 14-től 16-ig Mókuska és Dóra, minden, ami zene című műsorunkat hoztuk. 16 órától 18 óráig érkezik Gévelen és a hétvégi Dancefloor. Aztán 18-tól 20 óráig jön a mi drága kis oroszlánunk, és a hétvége, nem, a hétvége, na mindegy. A hétvége hevesen, vegyesen, mert miért ne lehetne az a neve, ugye? Műsorvezető néni, kérlek átiratni. Átkereszteltem a műsorodat, hétvége hevesen, vegyesen, az sem rossz. Szóval, ahogy láthatjátok, érdemes lesz velünk tartani egészen 20 óráig.

Én most hallgatom, hogy mit érnek el, én úgy hittem, hogy egyszer majd megjavulok. Milyen hülyeség ez? Biztos, hogy nem.

0: Kata azt írja, hogy olyan hungros vagy, hát mint általában, figyeljetek miért, vagy miért nem.
1: A szememre nincs, szememen nincsen kontaktlencse nincs a szemembe, csillogító nincs a szemembe, inni nem ittam, drogozni nem drogozok, nem cigizek. Úgyhogy ennyi.
0: A túlha fel.
1: Csillog a szemem, ha csillog.
0: A következő zenénk pedig Pete Juniortól és Ginától jön, a számnak a címe.
2: Kikapcsolom a világot.

0: Gyorsan nézzünk egy időjárás jelentést, méghozzá vasárnapot nézünk. Ma már szombat van délután, úgy is látjuk, hogy milyen idő várható, bár az sem biztos. Amit én itt be fogok nektek olvasni, hogy az úgy is fog történni. Szóval vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap. Máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos tökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücskökben mérhetünk. Nézzünk gyorsan egy hétfőt. Hétfőn a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és ott több órára nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 4 és 11, napközben pedig 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Ennyi volt az időjárás jelentésünk, és már megyünk is tovább. Ha tesznek volt zöld gomb nyomi-nyomia, akkor most szóljon, ha nyomi-nyomi.
1: Nem a francba.
0: A monkey nyomi-nyomi. És közben a Wolfie írt nekem, azt írja, hogy uncsidnak pusz. Köszönjük szépen, átadva a zsebretéve.
2: Szia, Borfi!
3: Na, a kezedre! Mit hallottam? Mi lesz itt?
4: Na, mi lesz? Mondod, lőkid ma!
3: A hatalmas nagy buli lesz, vagy mi lesz?
4: Ne adtuk, mi is megyünk!
3: Hogy hova megyünk? Itt maradunk és kockulunk!
4: Nincs kocka! Buli van!
3: Jó, hát tényleg, a buli van. Képzeld el, azt mondják, hogy ez már hasonlít valami termonukleáris folyamathoz.
4: Na, ne már! Akkor fölrubbanunk!
3: Nem, szerintem szétpukkadunk a röhögéstől.
4: Oké, menjünk!
3: Mondtam már, ne a bombát piszkáld,
5: hanem a rádiót kapcsold be, jól van?
4: Hade, hol is kell az pontosan?
3: Tudod, ott a zöld gomb nyomi-nyomi.
4: Nem a piros!
3: Nem, a zöld.
4: Ja.
0: Vilma, engedj be!

0: következő zenét küldjük mindenkinek, hogy mivel menjetek, még ha esik az eső is, mivel kell menniük?
1: Piros bicikli.
0: Piros biciklivel. Teddig érő vízbe is csak a piros bicikli. Mert sejri bizli, piros bicikli.

0: Atyám, ha valaki gyantázza a fenekét, az buzi?
1: Fiam, ahol takarítanak, ott vendéget várnak.
2: No, menjünk akkor tovább. Most már ezt is megtudtuk. Dórikám nem figyel. Ilyenkor tudok egy kicsit huncutkodni is. Elkezdik egy nagyon-nagyon jó zene, egy szuper jó zenekartól. Ők az Oszián. És a Vigyázz a szívemre.

0: A folytatásban pedig egy fiatal hölgy, akit úgy hívnak, hogy Nika, a szám címe...
1: Papa Nafjács.
0: Mondja.
1: 1991. 8. Ja, 8.
0: 8-ból, így van.

I thought you'd bego. Michel Teló, hú, de nagyon régen adtam ezt a zenét. Nosszá, nosszá. A szőrös szemünk.

0: Adásban vagyok! Baszki! A saruk és most ez! Öcsém, te basztán leszel!
1: Mikor az agyad mondja?
2: Mr. Nobody-t hozom el nektek. És a szám címe...
3: Törhetetlen.
2: Egy nagyon jó kis zene, nálunk itthon nagyon megy, és minden nap

szuper jó kis zene, nagyon jó kis szöveggel. Ő volt Mr. Nobody és a Törhetetlen. A folytatásban pedig, ahogy hallhatjátok már, itt is van velünk Mr. Rick. És a Száj csak száj.

0: lesz.
1: Na és ugye, ahogy tudjátok, itt van mellettem az én kis Dórikám. Ugye volt ez a Talci gála. Milyen volt ez nektek? Jó volt?
2: Jó volt. Meg fárasztó egyszerre.
1: Fárasztó egyszerre. Én úgy tudom, hogy 3:30-tól egészen 9:30-ig voltatok ott.
2: Igen.
1: Igen, és ti hányan táncoltatok, lányok?
2: Azt nem számoltuk.
1: Nem számoltátok? És hányszor léptetek fel?
2: 2-ször.
1: 2-ször? És Olivérék is 2-ször?
2: Igen.
1: Olivér azt mondja, hogy ők 3-szor léptek fel. Na és akkor nagyon sok gyerek volt ott, meg felnőtt is volt?
2: Igen.
1: Igen, és amúgy miről szólt ez a gála? Ilyen szórakoztató kis műsor volt?
2: Igen.
1: És kitnek szólt?
2: A szülőknek.
1: A szülőknek? Igen.
2: Csak a 8-osoknak. Nem arról szólt.
1: Nekik miről szólt?
2: A ballagástól.
1: Mert akkor volt a ballagás is?
2: Nem, de majd az volt odaírva a dobozra, hogy irány a középiskola.
1: Aha, akkor az már egy következő műsor volt, ami nem azon a napon volt ezek szerint. És jól éreztétek magatokat?
2: Igen.
1: Hideg élelmet vittetek, ennivalót?
2: Igen.
1: Igen, de hogy éhe halljatok. Na, zenélünk tovább.

Na és közben egy kis műsorváltozás, ugye az állandó műsoridőm csütörtökön és szombaton van, de ugye nálam előfordul, hogy beugrok ekkor vagy akkor. Holnap is így fog ez történni, érkezek hozzátok egy óra hosszán keresztül, nem egy nagy óra lesz, viszont itt leszek majd veletek.

Szóval visszatértem, közben itt eltévedtem, szóval holnap vasárnap jövök hozzátok 16 órától 17 óráig, egy órában hozom majd a legjobbakat. Úgyhogy várok majd mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Ez pedig itt már Pete Junior és Gina és a Szájjel Kismadár. Szerintem ez már volt is, vagy nem?

idegen volt, úgyhogy nem is ezt akartam. Megtenni Pete Juniort újra, de nem azt a zenét, és nem Ginával, hanem Fernándóval, illetve Sheilával, a szám címe akarom.

nekem már be is köszönt a következő két óra műsor vezetője. Ő nem más, mint Gébelen, azt írja nekünk, hello, Vitagok, szép napot mindenkinek, adásra jelen jó adit nektek, Mókuska, köszönjük szépen, majd neked is jó adit kívánunk.

0: A gyere picike Dórikám, lenne hozzám egy kérdésed, vagyis fordítva, nekem lenne hozzád egy kérdésem, de persze a kiskutya az ölében, az már hozzávaló. Szóval, én úgy tudom, hogy te annak idején is hozzábújtam, meg magamhoz ölettem, mert lehet, hogy rám fog nézni csúnyán. Én úgy tudom, hogy annak idején neked az óvodában volt egy szerelmed, aki egyébként kettő volt, mert hogy ikrek voltak, és nem nagyon tudtad annak idején, hogy még, és akkor mindig összekeverted. A kérdésem az, hogy valamelyik fiú meg van-e még a mai napig?
1: Nem.
0: Egyik se?
1: Nem.
0: Már nem a szerelmed egyik se? Nem. És amúgy hogy hívták őket?
1: Noel és
0: Zolán. Zozi?
1: Zolán.
0: De ki volt a Zozi? Vagy az egy harmadik? A Noel meg nem a Zozi volt?
1: Zolán.
0: De a Zolánt hívtátok úgy, hogy Zozi? Annak idején nekem, mikor óvodás voltál, akkor nekem beszéltél valami Zoziról is. Ő ki volt? Ő sincs? Nincsen semmiféle ilyen kis... fiatalkori kis szerelem, semmi. De az óvodában azért nagy szerelem volt a két fiú, ugye? Vagy az egyik?
1: Az egyik.
0: És az melyik volt akkor?
1: Noel.
0: Azért elgondolkozz most is rajta. És beszéltek azért velük? Egyáltalán nem is szoktatok beszélgetni. Hát ez nem szép dolog. Ilyen ez a szerelem. Főleg amikor kicsik még a gyerekek, ugye az óvodáskorban volt, most meg azért harmadikosok is Rórikán. Évesztes, és azért elég nagy lányocska már, én úgy gondolom.

0: Szóval megtudtuk, hogy a Dórikám most így van, és haragszol a kérdését egyébként, hogy megkérdeztem tőled. És azért ez a zene tetszik, ami megy. Ő az AD Stúdió, és a Valami Nagy Szerelem. Tetszik a zene?
1: A remény, amíg boldog könnyedén egy tiszta szóval végleg haza...
0: Kérdezem tőle, hogy most hallod, az még beszélsz, úgyhogy nem, de ilyen szöveg.
1: A szerelemnek minden szabad, tudom, nem sokat jelent.
0: De néha mégiscsak kell valami.

Igen, egy nagyon-nagyon jó kis zene, tényleg, ugye nem, hát nem annyira régen, olyan egy éve jött ki, egy az ébren álmodtunk, vagy köddé váltunk, úgy de szeretem. És most nem annyira régen, egy pár hónapja jött egy másik zene, aminek a címét majd én fogom Dórikának feltenni. Lesz egy kérdés hozzá.

0: És már itt is van a következő zenénk, akinek az előadója.
1: TNT.
0: És a számnak a címe. Ugye itt alszol?
1: Ugye itt alszol.
0: És itt alszol? Nem tudsz még róla?
1: Nem.
0: Még nem tudod? Jó. Akkor majd addig kitaláljuk, míg anyáik jönnek, érted? Értetek?

Hogyha valakinek van egy fegyvere, legyen szíves, lőjön nagyon. Úgyis lassan vége van már az adásomnak. Egyik oldalról is, másik oldalról is jön valami.

0: és amit már most hallhattok, Szandi és Pacsori, a számnak a címe
1: Én nanna ne jön.
0: Né, nanna. És már el is jött az ideje annak, hogy mi elköszönjünk tőletek. Mi mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Reméljük, jól éreztétek magatokat.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok, Dorikán is köszöntőletek. Szóval a mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallottátok, és...
1: Dorit.
0: És Dorit, mindenkit várunk, vagy várok én holnap nagyon sok szeretettel egy órában. És akkor fogadjátok nagyon sok szeretettel Gébelent. Csók a családnak!

Kellemes szombatdélutánt kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Köszönöm szépen ezt a remek hangulatú műsort mókuskájéknak, és hát nagyon remélem, hogy itt is mindenki jól fog szórakozni velem és sztár vendégeimmel. Az első sztár vendégem már is énekel nektek, Inna. És aki énekel vele, Jason, a felvétel címe pedig Bambolea. Nagyon boldog névnapot kívánok a botondoknak és a mózeseknek, hiszen a botond és a mózes névnap van. Nagyon kellemes, szép napot nekik, ahogyan a születésnaposoknak is. Nekik happy birthday!

Hogy fel akartak kérni, remélem már kívülről tudjátok az elérhetőségeinket a Bitangyó Rádió weboldal címét, bitangyóradio.com, a szavak között kötőjellel, vagy írjátok be bármelyik internetes keresőbe, hogy Bitangyó Rádió meg fogja találni, ahogy a csevegő falunkat is. A cím elé írjátok egy chat pontot, és már is itt lehettek a csevegő falon. Pamparé, pampará, már is a közösségi oldalakon is megnézhettek minket, hiszen ott vagyunk például a Facebookon egy csoporttal és egy oldallal, az oldalt lehet lájkolni, a csoporthoz pedig csatlakozni. Gyertek, gyertek! Ez pedig Gébel a műsora, itt a Bitangyó Rádióban a Weekend Dance Floor.

0: nagyon jó kis nóta szerintem, Hinna és Jason Bamborea. Hát jó szórakozás mindenkinek, hamarosan ott vagyok a Csevegőfalon, megnézem ki van itt velem, mert szombat délután egy jót bulizni. Érkezik Anton Lacosta és a Colin.
1: Ez itt a Bitang Jó Rádió, és benne Gébelen műsora.

Na közben nézzük azt a listát a csevegő falon. Itt van velünk Bubu, aztán Duki Didi, Katókát is látom, Lara, Nefertiti, Pista 67. Itt van velünk Sós 29 és Szörnyella is. Kellemes szép napot mindenkinek, sziasztok!

Na, ki énekelte, játszotta ezt a zenét annak idején a 80-as években? Ha tudod, írd meg a csörgő falra. chat.bitangyuradio.com

És hát szörnyel javasolja mindenkinek a kávét, hogy fel lehet ébredni itt szombat délután, hiszen ma van a szombatesti láz napja, ahol ugyebár diszkózni szoktak. Ezt már idejekorán megmutatta nekünk John Travolta.

Én ismertem olyan embert, nem is egyet, aki arra hivatkozott mindig, hogy neki nincs ideje enni. Szóval inkább dolgozott, mint evett. De hát ő járt rosszabbul. Úgyhogy ha ilyesek vagytok, inkább egyetek, mint dolgozzatok. Jön egy nagyszerű sláger a régmúltból, Small Town Boy, ugye a fiú a kisvárosból, annak idején kis énekelte nekünk, ha tudod, akkor írd le a csörgő falra, egy feldolgozásban érkezik természetesen.

sokan dolgoznának sokáig, szerintem ebben a munkakörben. Zero Sugar Hyperboat és a bike felvétele. Sweet Relief.

És ma már csak ketten vagyunk a Bananarama együttesből, ugye a három csajból már csak kettő énekel és táncol nekünk. De hát most elindultak egy turnéra, ha jól emlékszem, Németországban vagy Angliában, nem is tudom, de turnén vannak, hát és hoztam nektek egy Bananarama feldolgozást a nagyszerű slágerükből, a Venus.

Egy nagyszerű feldobulás a Bananarama nagyszerű slágérből, Winners, Dion Hesse és Margaret felvétele a folytatásban, a Better of Alone a felvétel címe.

0: Bitang jó rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Do you think you're better off alone?
3: Ismét megkérdezem, hogy ismered-e az előadót, az eredeti előadót, hogyha igen, hirdd meg a csörgő falunkra.

és már is elmondta a Fatman Scoop, hogy kiénekel nekünk I The Core. Tonight I'm your DJ, mai szaka én vagyok a lemezolvas. Szó szerint a te lemezolvasod.

Pedig közben egy világrekordra készülök, hiszen a interneten keresztül fogok holnap palacsintát enni. Nem tudom, hogy sikerül majd a képernyőn keresztül, de finom lesz, én már látom, illetve érzem.

És hát az érdekes nevű Junge Wagner, remélem jó ejtem, mert sosem tudom, hogy kell kiejteni, de remélem, hogy így. És aki énekel vele együtt, illetve zenél, Alida, Love Will Never Die, ez a felvétel címe.

Ne feledjük, hogy este 6-tól érkezik a Little Lion műsora itt a Bitang Jó Rádióban a Hevesen, a Vegyesen. És hát a szerelem soha nem áll meg. Love will never die. Azt hiszem a punkokra is ezt mondták, meg a rockzenére. Sőt, a holland hardcore zenére is.

És hát a Margaret énekelt már nekünk a Battle of a London, ismét érkezik ATHR felvételében Follow You Down, ez a felvétel címe. Lehet, hogy majd én is csinálok vele egy felvételt.

És velünk tart a Mára Sörgő falon, Kinga is. Kellemes szép napot neked, örülök, hogy itt vagy. Aki nem maradt az elejéről, ez Gébelem is öveg, itt a Bitang Jó Rádióban. All We Can Dance For.

És hát látom a csövegő falon, barátkozik az erős paprikával, éppen szörnyella. Na jöjjön egy kis power a folytatásban, akik feldolgozták nekünk, illetve csináltak egy nagyon jó kis notát a Snap slágeréből, David Guetta és Martin Hörger, és hát a csapatuk a neve, az ő duójuk a neve, Man Machine.

És hát ismét egy üzenet angolul, mégpedig Wolfinak, Katókától. Azt írja, hogy in English for my friend. Wolfi, készülsz az angol nyelvvizsgára, vagy hogy mi van?

All Man Machine, vagyis David Guetta és Martin Hörger feldolgozása a Snap felvételéből, Power. Ők csak három betűvel rövidítették, P-W és R. Do You Think of Me? Ez a következő felvétel címe. Érkezik Dusko.

Do you think of me? Velünk van már Little Lion is, a Sereggő falon. Kellemes szép napot neked. Ő a következő műsor házigazdája.

Kúra sokan vannak itt velünk, mármint akik előadják ezt a felvételt, hát nem is olyan sokan. Szóval Sebastian Ingrosso, Alesso és Ryan Tedder felvétele forog. Calling. A teljes szín pedig Calling, Lose My Mind.

A nagyszerű feldolgozást pedig Henry himself készítette. Igen, maga Henry. Jövő, hogy nem 8. Henrik.

És hát jönnek a csajok, tudjátok, a só és bors, Salt and Pepper és a Push It egy ilyen nagyszerű feldolgozásban. Ennek Stilhe és Delato remixében pörög majd.

És hát érdemes a csereget arra jönni, hiszen a műsor tervet is látszott írva. Este 6-tól érkezik hozzátok, The Little Lion.

Kérdek jellemes ez a dal, nekem nagyon tetszik, SNK 21 és a Lemon Circuit. Hát nem akarsz táncolni? Don't you wanna dance? Ez a következő felvétel címe is, Saxon Sonatája. Pörög!

mekkora dances nóta, ez biztos megállja a helyét a diszkókban. Ez pedig Gébelem is örök, itt a Bitang Jó Rádióban, a Weekend Dance Flow.

Ez volt a Sex on Stage, Don't You Wanna Dance, Gazza Leyland remixében. És egy kicsit énekelünk, beszélünk a pénzemről is. Hát valahogy így van, mert hát a My Money a következő felvétel címe. Klassz nótája pörög majd.

en mindig az a pénz, money, money, money. Az emberiség még nem jött rá, hogy ez a legnagyobb problémája, a money. Jöjjön egy kis vízhang a folytatásban, de nem a tihanyi, hát az úgyis már sajnos már nem szól. Max Fail, Zero Sugar és Hyperboat felvétele, az Echo.

Bele jó kis nóta ez Maxwell, Zero Sugar és Hyperbolt Echo, ez a felvétel címe. És hát jön a szerelem újra, Love Again, a felvétel címe, DJ Vought, Pulse Driver és Dave McCallan, nótája pörög már itt a Bitang Jó Rádióban.

És hát mi lenne más a zene nekünk, a zenei műsorvezetőknek, mint az élet. Music is Life, a következő felvétel címe is. Mabra és a Labella felvétele. Neked is az életed a zene.

És hát páran érkeznek a folytatásban, Old Jim Hardy, Alexander Stan és Sarah felvétele In My Head, Baby, I'm Sorry, ez a teljes címe. Ez a Bitangő Rádió is benne, Gébelem műsora, a Weekend Dance Flow.

Este 6-tól pedig érkezik hozzátok a Little Lion itt a Bitangyó Rádióban, a Hevesen Vegyesennel. Nálam pedig 6 óráig pörögnek a dance slágerek.

és hát jön egy dal a holland válogatottnak is, Bönhausentől, Let's Go Oranje, ez a felvétel címe, egy kis Samba de Janeiro feldolgozás, jó lesz!

Itt a francia nyelvű sláger, ugye Anne-Corinne Foix, valahogy így kell kiejteni, ha jól tudom. Aki pedig feldolgoztad nekünk, Milo Ruando.

Annak idején 1996-ban jelent meg ez a nóta, ez pedig Milo Rwando feldolgozása volt belőle. Pontosabban ő nem is Milo, hanem Milio. Biztos olyan sok van belőle. Érkezik hamarosan Alec Baxter és You and I. Itt leszünk, te meg én.

És úgy látom, hogy mászni mindenki szeret, mindenkit szeret-e, legalábbis ezt írja ki kérdésben, viszont mi van, ha én mindenkit szeretek? Na nézzük ki, van itt van itt a csörgő falon, itt van Little Lion, aztán a Bubu, Duki Dilek, Lara, Mászli, Nefertiti, Pista 67 és Szörnyala. Ha te is itt akarsz lenni velünk, akkor chat.bitangyuradio.com.

Hey, de hatalmas zene, Alec Baxter és a You and I, és jön egy kis fény nekünk, legalábbis látni fogjuk, remélem. See the Light a következő felvétel címe, Andy Whitby és Paradise notája.

Remélem már mindenki látja a fényt az alagút végén, talán erről szólt a dal See the Light címmel, és hát itt van velünk a csevegő falon Little Lion, a következő műsor házigazdája, és hát kérdezte, hogy jó lakot mehet már aludni. Hát reméljük semmiképpen semmi szaludni, hanem jó kis zenéket pörgetni itt a Bitang Jó Rádióban, úgyhogy attól Little Lion. Itt pedig nálam Dennis Szukó, MH és a Mark Horn felvétele, jön a Loneliness.

És nem csak a Loneliness sláger pörög itt a Vidangyő Rádióban, hanem jön egy kis Majorka folytatásban is, Space DJ feldolgozásában. Idén készítettel 2023-ban Lofen Malos, Pablo és DJ Forzek felvételéből.

Egészen bounce-osra sikerült ez a nóta. A Lonely a következő felvétel címe érkezik, Mana és Max Ivory.

És hát hamarosan itt van a Beton Jó Rádió keverő folytjánál Little Lion. Nekem pedig az utolsó nótám. Itt a Weekend Dance Flow-ban május 16-án.

héten. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok velem ebben a 2 órában, a Weekend Dance Flow-ban, Gébelent hallottátok ebben a 2 órában. És hát nagyon jó szórakozást kívánok a további zenékhez, és Little Lion műsorához. Kellemes szombat estét mindenkinek, találkozunk legközelebb, vagyis a holnapi nap.

Hello, hello, bitangok! Csoda szép napot délután, kora estét kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak! Május 16-a, 2026. 18 óra 3 perc. És hát én úgy döntöttem, hogy megpörgetem a lemezjátszókat. Válogattam jó 2 órányi maxi lemezt, de legalább ugyanennyi nem lemezt. Úgyhogy majd várom Tikkát a Baki táblával. Kívánok mindenkinek a következő 2 órához felhőtlen kikapcsolódást, nagyon jó Bitangyó Rádió hallgatás, és szeretném megköszönni a kollégáknak az előttem lévő fantasztikus, kiváló műsorokat. Jó pihenést kívánunk MC Csabának, Mókuskának, Gébelennek. És akkor húzzuk meg a végét.

lemezt hallhattok pörögni a lemezjátszom. Can you feel the love tonight? Gyere, érezd a szerelmemet. Mai jel. Szeretettel köszöntöm a Vitangyó rádió chat falán Szörnyellát, Pista 67-et, Nefertitit, Mázlit, Lalát, Katát, Ducsi Dilit, Dr. Szöszit, Bubut, Biborkánkat,

műsorvezető kollégák közül itt van velünk még az előző két óra házigazdája Gébelen. És ugye a két állandó robotunk Bobby és Arthur Dito.

Messenger csoportba szeretettel köszöntöm Kacajkát. Mindenkinek csodás kora estét, remek zenehallgatást kíván. És szép szombat estét kíván mindenkinek, Szilárdunk.

hát én nem vagyok DJ, nem is DJ-eztem soha. Én egy lelkes amatőr rádiós vagyok, aki hát helye közben megtanult most már lemezjátszókkal zenélni nektek. Aztán, hogy ezt minél jobban kavarom, annál biztosabb, hogy jön a baki.

megérkezett Tikánk is. És a háttérben tudom, hogy itt van velünk Tündér is. Na meg lehet helyen közel Dani füle is. Akkor egy kis party time.

Közben majd eldöntik, de különben tényleg. Szóval szerintem ebben az online rádiós világban jó, ha mindenki tudja, hol a helye. Attól, hogy van egy keverőpulton, még nem leszek DJ. Nagy puszi, nagy ölelés a Viderikának. És Lacinak jó műsorvezetést, örülök, hogy vagy, szép estét mindenkinek, írta nekem Erám. Te képzeld el, hogy nekem ma óriási ötletem támad. Valahogy magamra kell, hogy haragítsalak, hogyha ott leszünk, egy kicsit megtépd a hajam. Basszus, most jöttem rá, hogy én augusztus közepéig nem megyek haza. És már most... Már most akkor a sörényem. Jó adit kívánok, Csajoskám írta nekem Mimikén. Lemezezektikám, puszi, ölelés, hozd a bakit a karunkat.

0: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Nagy Anikóékat is. És mindazokat, akik a háttérben tesznek, vesznek, ténykednek, és úgy döntöttek, hogy a Bitangyó Rádióra vigyeztik a fülüket.
1: Hey, Chico!
2: Hey, Chico!
0: Hey, Chico!
1: Hey, Chico! Hey, Chico!

hatalmas pusszantás és ölelés maskuránknak is. Na meg persze Joe papának is, ha ott van veled. Jó arit, kis Ori. Hát nem tudom, nekem az Anakin Skywalker sem...

I don't wanna dance. Tikami, mondom, beszélem ki anyámmal. Tudi, hogy egy volt az apánk.

A menüjük elég lett volna délutáni, de följönni a chat falra és végigolvasni. Mókuska adás alatt. Katát. Volt itt olyan színház. Uhú! Dráma, melodráma. Komédia, tragikomédia.

Hát Gébelennél tesztelhettük a basszus. Na hát azt nálam is lehet. Egy jobbfajta füles. Vagy éppen a hangfalak. Vagy rezzegtessék meg a szomszédot.

német ország után egyenesen Londonba landoltunk. Tudom, hogy nem ezt ének ideje, hogy én ezt hallom, nem véletlen. ...1981-ben alakultak Londonban. Ugye egy szinti pop formációról van szó. Domino Dancing.

1988-ban járunk. Képzeljétek el, hagytam egy kis időt elképzelni. Szóval retrofilmeztem már megint. Megnéztem a Top Gun-t, az egyet is, na meg hát az új kettőt is. Az nem retro. Bár már 4 éves. Aztán megnéztem a Ghost-ot, meg a Dirty Dancing-et, meg a Flashdance-et. Szerintem a Ghost-ot minden csaj tudja kívülről, a Dirty Dancing-et úgy szintén. És képzeljétek el, hogy nekem a Flashdance az úgy nem volt meg, tehát nem tudtam, hogy miután mi fog következni.

Szerintem a nem felejtés, nem bőrszín kérdése. Se nem nemzeti kérdés. Hidd el, a világon minden ember nemtől, bőrszíntől, vallástól, etnikai és egyéb okokból kifolyólag is egy biztos: nem felejt.

break into MC Star, Rue McCoy. It's about that time. És amit csak 1990-ben úgy énekeltünk, hogy iszonyú.

Kaptam egy nagyon kedves üzenetet kedves kis csillagtól és az ő párjától. Köszönöm szépen, hogy szeretettel hallgattok. Jó zenehallgatás!

0: még csak egy kicsit lassabban tekertem rá a másik lemezjátszót. Gyerünk, bitangok, risszáljátok meg így is, úgy is.
1: Igen, határes.

megfogadtam magamnak, nagyon kemény leszek ma magamhoz, és bizony azonnal a lemez vissza a tokba, tok vissza azonnal a helyére, mert hát ugye jövő héten szombaton már jönnek a barátaim. És hát itt nem lehet rendetlenség. Mert olyan csöpp lakásban lakom, hogyha még hárman ide bejönnek, és én rumlit csinálok, akkor leszerezd el a hajam. Na hát ez olyan jó sikerült, hogy a Real McCoy-os lemezborítót visszatettem üresen a helyére.

Szépséges szombatot, jó Edit kis oroszlán! Sok fület írta nekem, ami kis versmondó lányunk. Itt van velünk Hegedűs Juditka, és puszi, nagy ölelés. Köszönöm, hogy itt vagy.

0: Írja nekem, Kacajka, sok jó ember kis helyen is elfér. Ez biztos. El fogunk férni.
1: And down.
0: And down. Up and down. De hát nyilván, szóval sokkal jobb lenne, hogyha ha minden a helyén lenne.

Captain Hollywood Project. More and more. Just don't let it find you, love will not remain as long as you come. Írja Tündi, úristen, egy hét múlva ilyenkor már kb. Ott leszünk. Hát merem ajánlani a figyelmedbe. Hát ha 8 órakor indultok, akkor alsó hangon délután 3 és 4 óra között meg kell, hogy érkezzetek. Itt van velünk Musukám is. Jó műsorvezetést, hát szia drága! Nagy puszi és ölel is apusomnak is. Szia kis bundás, jó ad itt neked és sok fület!

bizony, Tikának azt mondtam, de ez szürke kisegére is igaz. Csak bugyiba, melltartóba mehetnek kifele. Nem véletlen. Bár a poharaimat nem féltem, a lemezeket meg nem tudják elrakni.

És elszórakozom az időt, ugye? De még mindig nincsen baki, csak egy kicsit lassú. Kicsit lassú vagyok. Bonnie Tyler.

És hát ugye hétfőn itt leszek majd veletek, meg holnap is itt leszek veletek, csak hogy sikerüljön megunni engem. Aztán ugye jövő vasárnap nem leszek itt veletek, mert a jövő vasárnap biztos, hogy délelőtt 10 órakor mi kirándulásban leszünk. Viszont szombaton reggel 8-tól 10, hogy jobban menjen a magyarországi szakasz. A triumvirátusnak. Beállok zenélni!

1986. Hát ez csodaszép lett ez egyik. Bele szerettem. Írja Tikánk is, hogy csodájára járok mindig, hogy miket tud ez a cincogi.

Na ne sírj! Ne rígy! Szombat van! Buli van! Ken László és a Don't Cry!

Kérdezem, Usuka, úgy fáztam délután, mondom, egy életem, egy halálom, bekapcsolom egy kicsit a fűtést. Ha nem volt fűtés. Aztán gondolkodtam. Hát végülis május 16-ban. Miért lenne fűtés? Nagy ölelés, nagy puszi, Nefertiti neki. Nem akarunk baki. Nem áno. Hát itt is esett vagy háromszor, négyszer, ötször, nem tudom hányszor.

a bakiszhat. Csak a poharakat rakjátok el előlük. Igen, maskulának megy a baki írás. Fiúk, már nem kell aggódni, Tika mamá nem akar harapni, kidobta a protkót.

Nem túl sokszor hallható műfaj az Italo Disco, de hát Kell Lászlót még én is szeretem. Énekes, dalszerző. És hát tudjátok, hogy semmi köze nem volt Kell Lászlóhoz. Ez egy kitalálni. Kent a Barbie baba párjától. A László művész nevet pedig a Casablanca című filmből. Orrosztál? 71 éves. Igen, matekból is felmentett volna.

maradunk az Italo Disco vonalon, még egy kislemezt hoztam sok maxi között. Csütörtökön csak elmentem arra a bolha piacra, mert nem bírtam a véremmel. És hát birtokomba került 19 újabb kicsi kincs. Na, érintkezzünk így szombat este.

két hónap alatt kerültek a slágerlisták élére ezzel a dallal. 1985. Igazi, életvidám, pozitív töltésű zenei trióként indultak.

Ennek a dalnak az eredeti, ami majd most fölcsendül, ennek hát jó régi.

1970 Simon & Garfunkel. Na de aztán 1983-ban jött Mike Maron. És a dal, amit imádok énekelgetni, de nem csak én, hanem tudom, hogy Musu is. Cecilia.

0: 90-es.
1: Közben mennyi érkezett?
0: 90-es.

Hát jött velem a bolha piacról. Egy újabb kicsi kincs. Hú, hát ez nagyon-nagyon-nagyon imádom. Century és a Lover Why. Kicsit megpihenünk, bulisztunk az első órában. Folytatjuk különben. 1985.

0: 80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldiek.
1: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek. És feldolgozások.

megfejtettük a cseten, hogy miért olyan alakja van a gitárnak, amilyen. És most már tudom, hogy én miért nem tanultam meg soha gitározni.

most úgy belegondoltam. Ha én lennék azon a jobb oldali képen.

örülök neki maskora, hogy tetszik. De tudod, mondtam már, hogy ilyenkor, mikor sokan vagyunk, akkor ne így hívják. Csak négy szem közt. Azt mondja, ja Istenem. Picasso Branch. És az álmodj rólam.

Uzsó által készült csapat. Januárjában alakultak. És talán a legsikeresebb daluk, Álmodj rólam.

jön még egy magyar dal. Ők a padödő. Hát én úgy várok rád, rád, na meg rá is. Júj, de várlak benneteket, csajok. Meg az én babámat is. Nem két éve, három éve mentek el.

szálltam lemezezni. Tobzódok hol itt, hol ott. Hol ide, hol oda, még nem rontottam. Most ezt elkiabáltam biztos.

Megkaptuk a cseten, hogy Boborján szeretne mások hasznára és örömére cselekedni. Hát tedd ezt, képzeld el, hogy a gifezés is egy önkifejezési forma. Azt nem mondom, hogy mindenki szereti. Általában különben, ha elkezdtek írni egy témáról, belendültök és irkáltok, akkor vesznek el a gifek.

No, még kiderül, hogy mit ír Bobor jár. Addig is már egy kis Coldplay. Itt a Bitangyó Rádióban. A cseten, a mikrofon mögött, a lemezjátszóknál, pedig Little Lion-t látod, hallod. Hevesen vagy.

Play és a Viva la Vida itt a Bitangyó Rádióban. Na jó, hát egy kis Scooter. Donde siempre iba más. Mañana.

szeretettel köszöntöm kis Gabinkat is. Szia Andi, sajnálom, de csak most tudtam rádiót kapcsolni. Csodaszép estét neked is. Puszi ölelés, köszönöm, hogy itt vagy. És akkor, ahogy Tika írja, lehet tovább gipfezni. Rasszalkodni a cseten.

Bakusz és Ölelés Irénkének is, aki azt üzeni, hogy áthaladszik a zene és jó. Üdvözlöm a szomszédasszony. Javaslom, hogy kapcsold be te is a rádiót, akkor sokkal jobban

Na, egy kis utcai tánc. A régiek emlékeznek rá. Ez is egy rongyos nóta volt. DJ Rebel. Kuba. Street Dance. Szóval kaptam egy kis időjárás előrejelzést, miszerint holnap több ízben eső várható. Derikánk úgy izgul, reméli csokis is lesz. Én citromossal.

hogy vagytok ezekkel a Csapboly folyó zenékkel? Tehát amikor valamit fölkapunk, én különben általában beszoktak ezek jönni. DJ Szatmári Szakos Andi. Kefir meg Raúl.

Gabitól is kaptunk egy szösszenetet. Marika, hallom, karatét tanulsz. Igen, pirikém, mert ha este sötétben meg akarnának erőszakolni, akkor tudjam megvédeni magam. Hát nyugodj meg, Marika, olyan sötét sose lesz.

ερωτικ. Billy is the Billy Boy. Igen, 9:54, 6:6. Is lehetne az erotikkal.

Hát és a kérdésem a következő, hiszen pillanatokon belül 8 óra, és nincs én utána műsorvezető. A héten is akartok kérni, kívánni. Minden a perc. Még nem is kérdeztem. Nagyon szeretnék lejátszani egy zenét, ami csúnya. Maga a zene a szép, csak hát van benne egy kis csúnya szöveg is. Annak idején volt egy ilyen szösszenet a Covid alatt, hogy megkérdezték a kisgyereket 20 év múlva, hogy és mit tanultál, milyen zenét, mesét tanultál a 20-as években. Akkor jött a mém, hogy túl vagyok rajtad, bazd meg.

Elíze, és a Lekiszla Bonita itt a Bitangyó Rádióban. És akkor, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, ha van kedvetek, akkor kérjetek tőlem zenét. Mert azt hiába írjátok, hogy küldjek, mit tudom, 1000 eurót, sajnos nem tudom megtenni.

0: gyengébb idegzetűnek. Nyugodtan szaladjanak el, addig pisilni egyet.
1: Hallottátok ezt az új tank csapda PSV-t?
0: Gyengébb idegzetűnek.

nem indul el, és Isten igazából nem tudom, hogy miért nem. Na de akkor ügyeskedek.

Religion. Rexha. És kis Gabriella kérte, kívánta ezt a dalt, és

lovely, hein? Et ce soir, Ivan Goody mindenkinek.

nem a te zenéd nem akart menni, hanem egyáltalán ugye ilyenkor nem letöltögetni szoktam, ha nincsen meg egy muzsika, hanem elvileg elindítom a laptopról, másik laptopról, de valamiért nem akar megszólalni. Az is elképzelhető, hogy hát ugye írtam ma lemezeket, vittem be Excel táblázatba, és hát ugye nem akartam itt áldogálni egész nap. Ezért ugye kihúztam a rendszerből a laptopot, és most lehet, hogy az nem tetszik neki.

És hát természetesen áll az ajánlatom, tehát egy kicsit nehezebben tudom megoldani, de áll az ajánlatom. Ha valaki kérni kívánna, szeretne, akkor ne fogja vissza magát. De hát ugye vannak nekem még itt lemezek, amiket bekészítettem. Ugye itt a műsor elején beszélgettünk arról, hogy az ember nem felejt el dolgokat. Megbocsájt, de nem felejt. Hát megbocsájtanom nem kell semmit, de nem felejtettem el. Az sem, hogy például beszéltünk egyszer egy ilyen csillagos lemezről, ami fölkerült nálam a falra, igazán?

Melyik 34-es lemezemet szeretnéd, kedves maskuram? Kis lemezt, maxi lemezt, magyar albumot, külföldi albumot, válogatás albumokat, új albumokat. Bizony, igen, még a Szabi előtt.

láttam én, hogy a 34-es, de kezded el, a kis lemezek között is van 34-es, a nagyok között is, a magyar albumok, a külföldi albumok, a válogatás albumok, az új albumok, minden külön van listázva.

keresem Haydn. Army of Lovers. 1992-ben járunk.

kis lemez Táramban. Ez a 34-es számú lemez. És ez szól Maskurának.

mondja Zen, azt nyilatkozták, elérnek két szeretővel, mert a fiúkat is, meg a lányokat is szeretik. Látok egy igazi polgárpukkasztó csapat Svédországból.

és érkezik Haydn kérése kívánsága. Aztán én hozok nektek egy lemezt, ami csillagos, de nem csillag alakúba hozom most. Az a farom marad.

megmondom, a frankotika, hogy én Metallicában nem nagyon vagyok semennyire se otthon. Körülbelül

Azt mondja, Zen, ismerős a gif. Zen, elképzelt, hogy tőled loptam. Én mindenkitől mindent. Hát én is pont erre gondoltam.

Kacajtól elbúcsúzunk. További szép estét. Köszönöm, hogy itt voltál. Jó pihenést, és holnap 10 órától várlak benneteket. Holnapi napon különben egész nap 10 órától este 10 óráig műsor, élő műsor lesz a Bitangyó rádióban.

ugye érkezem hozzátok majd 10-től 12-ig. Hevesen, vegyesen, aztán 12-től 14 óráig Gébelen. 14-től 16 óráig MC Csaba. 16-tól 17 óráig Mókuska. 17-től 20 óráig Tóth Wolf Attila. És 20-tól 22-ig pedig Tök Szár zárja majd a holnapi napon is a sort. Na, én hoztam egy Metallicát, ami jó hosszú. Tikánk megy koncertre. Ígérem, hogy bővíteni fogom a Metallica tudásomat is. Ami most még nem tudás.

akkor egy kis gitárszóló után lassan beindul a zenénk. Nothing Else the Matters, Metallica. Repülöd a Tikának.

következő dal egy koncertfelvétel. Kedves Szituska és József is kért tőlem zenét.

Azt mondták, rám bízzák. Hát akkor jó táncolás nektek. Már hogy tudom, hogy imádjátok Leonard Cohen.

Cohen-e, kétszeres Grammy-díjas kanadai költő, regényíró, énekes, dalszövegíró. A zenei pályafutás

És én ránéztem mindenhova, sehova nem érkezett újabb kérés, kívánság. És hát elmúlt 9 óra. Úgyhogy én szerintem ebben a jó kis Ten Sharp dallal búcsúzom el tőletek. Az utolsó maxi lemez.

biztos vagy benne, kedves maskora, hogy Joe a leányszálon kötni tanul? Nagyon szívesen zen.

场。És akkor méltón ehhez a hangulathoz választottam az utolsó zeneszámot, hiszen jött egy kérés kívánság, hogy Chris Reát szeretne hallani, Maskura.

Köszönöm szépen a Facebookon hallgatózóknak, a háttérben hallgatózóknak, a Messengeren íróknak. És ahogy szoktam mondani, külön köszönet az aktív csetes társaságnak. Nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető és megtisztelő figyelmét. Kívánok nektek jó ét, szép álmokat, és holnap délelőtt 10 órától szeretettel várlak benneteket. Nyugodalmas jó éjszakát, sziasztok, ciao.

Oh, dieses, die, die. Yeah!

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: stúdiója, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozáson megállás nélkül minden héten Beattel.
1: This generation rules the nation with version.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy... Bitakjú rádió. Mi így
1: Bami, mi bananas, best bananas in the world. Come by me bananas.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei. A Bitangyó Rádióban.

Fejben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

0: nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretném.

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: Radio Radio.
1: Mira, mamita, hazme el favor que te saque de

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részbőrészsel megsebzett bronz térdű repecsalkú büdös szájú ritkafokú csempeszobában fellemeltetett mocskos tepes rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!